0: yagbo esane aje eyi wawe niche esane awo ehemi nyami pe mawo mechuo je makpa me amawo me amaga inkeke jime yawele le ne ebo yowe hemi nyami ke agboje bolele kepe ewami ke afe oni yi ewe o nyeje nyeje ma mechuo nyeje yawe yi nyeje ehemi nyami o ke ehewami o yi nyeje yawe bie kronkron yi nyengo ni keni keba ewe o nyepe kronkron ne nyeja yawe nyeje nyeje ochuo nyehe ne dobliblibli nge ehemi nyede je ma mechuo ke yawe nge mache ye ango jio ngo masi nge ehihe ne nuku benye mami miele imako jo je mame nge daminya chio weke zuba nyenya uo te emini chuo nye uo nye uobi ngoi ke nyemi anoni chuo nyenya pumi choi chuo nye uo lele ne yawe hemi eja kan ema e yawe ma ne eba kojoji o yawe ma kojoji o ne dami ke ano kwalenya ma umunyu jina one
1: shida hama u
0: mija pezi kuwe nina
1: obi osu bie mesume rade
2: nini mebushe nina
1: ok bacho udin bibi afrefi
2: bacho yefremi afedio anta
1: Okay.